jaga maro minat no mai pokna maro minat ni mai pokna ve anji sokana ni mai pokna ni